0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один FM. Класне радіо в дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam asztatva. Jodin FM.
1: Klasszne radio. V dorohu.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» і з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló úrunk, valóban az egek is beszélnek a te dicsőségedről. Az egész teremtett világ a te dicsőségedről beszél. És úrunk, úgy szeretnénk téged dicsőíteni mi is. Úgy szeretnénk valóban rácsodálkozni a te nagyságodra, a te hatalmadra. És te látod, hogy sokszor mégis milyen erőtelen a mi magasztalásunk, a mi dicsőítésünk. Milyen sokszor más az, ami fontos az életünkben, és nem tudunk te rád figyelni, nem tudunk téged magasztalni. Oly sokszor tekintünk a mi nehézségeinkre, oly sokszor tekintünk a mi terheinkre, fájdalmainkra, és nehéz téged dicsőíteni. Így könyörgünk, Urunk, hogy te formáld a mi életünket. Te mutasd rá a te nagyságodra. Te mutasd meg a te gondviselésedet a mi életünkben. Te mutasd meg a te jelenlétedet a mi életünkben, ahogy a munkálkodsz személyes életünkben, a családunk életében, a gyülekezetünk életében, hogy tudjunk téged magasztalni, tudjunk téged dicsőíteni, a te csodáidat hirdetni. Hát tudjuk valóban hirdetni, hogy te vagy az Úr a mi életünkben, te vagy az, akinek alárendeljük az életünket, és mi örömmel szolgálunk neked. Így formáld, Urunk, az életünket. Könyörgünk, Urunk, ezért az Isten tiszteletért, könyörgünk a te igédnek szaváért. Te légy az, aki megeleveníted az emberi szót, hogy az szóljon hozzánk, hogy az elérjen bennünket. És te cselekedj, Urunk, a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy az igének megértői legyünk és cselekvői legyünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom Jakab leveléből, 4. fejezet 11. versétől a 17. versig, Isten igéjét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Jakab levele 4. részében a 11. verstől a 17. versig így van megírva Isten igéje. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te,

eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, mai reggelen sem különben, mint az előző napokban Jakabnak a kemény szavaival találjuk szembe magunkat. És ez a rövid ige szakasz, ami mára van kirendelve, olyan, mintha gyorsan váltakoznának a témakörök benne. Hiszen először beszél arról, hogy ne rágalmazzuk egymást, ne rágalmazzuk a testvéreket, aztán egyik versről a másikra átvált a jövőről való gondolkodásra, és a végén pedig a jó cselekvéséről beszél az utolsó versben. És itt úgy tűnhet, hogy hogyan is kapcsolódnak ezek egymáshoz ilyen szorosan, hogy egymást kövessék egy ilyen ige szakaszon belül. De összeköti ezeket a témákat is az a kiinduló pont, ami még néhány nappal korábban olvashattunk közösen Jakab levelében, a hit és a cselekedetek. A hitből fakadó cselekedeteim. És felteszi a kérdést számunkra, mindenkinek önmaga számára, hogy miről beszélnek az én cselekedeteim? Miről beszélnek nekem? Mit árulnak el önmagam számára az én hitemről? Mert ezeket a gyarlóságokat, amiről aztán itt fejezeteken keresztül olvashatunk, tényként adja elő Jakab. Azt mondja, hogy ezek mind ott vannak közöttetek. Nem mindegyik mindenkire igaz, de ott van egy közösségben. Ott van az, hogy viszálykodások vannak. Ott van közöttetek az irítség. Ott van közöttetek a rágalmazás. Az egymásnak a megítélése, az elítélése. Ott van elbizakodottság a jövőt illetően. És ott van az, hogy valaki bár tehetne jót, de nem teszi. Hogy egy közösségen belül, egy Istent követő keresztény közösségen belül, ezek mind megtalálhatók. És akkor vajon nekem mit mond az én cselekedetem a hitemről? És mindez arról beszél, hogy én hogyan tekintek önmagamra? Kinek látom én magamat? Ki vagyok én a saját szemembe? Ahogyan fel is teszi a kérdést az apostol, hogy ki vagy te? Ki vagy te, hogy ezeket cselekszed? Ki vagy te, hogy úgy gondolod, hogy ezek beleférnek, hogy ezeket meg lehet cselekedni? És elsőként tehát azzal találtunk magunkat szembe, mai reggelen felszólításként, ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Ne ítélkezzetek a másik felett. Mindenféle olyan gonosz beszédről beszél az apostol, ami rossz indulatú, ami a másiknak a megítéléséből származik. Ne rágalmazd, ne te légy az, aki ítélsz felette. Mindenféle rossz indulatú beszéd legyen távol tőled. És megint felhívja a figyelmet a beszédnek a fontosságára. Szintén egy kicsit visszalapoznánk Jakab levelében, akkor beszélt már erről, hogy aki meg tudja fékezni az ő nyelvét, az ő szavait, az tökéletes ember. Mert hát nem tudjuk. És mégis fontos, hogy mi az, ami a mi szánkat elhagyja. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy a szó elszáll. Nincs olyan súlya, nincs olyan lehetőség, nincs olyan fontossága. De valóban így van-e? Vajon nem marad-e meg mégis a szó a másik embernek az életében? Vajon nem maradnak-e meg azok a sebek, amelyeket a szavainkkal ejtünk a másik embernek az életében? Nem maradnak-e meg sérülések a testvéri kapcsolatainkban? Lehet, nem lehet hivatkozni arra, hogy hát valaki ezt mondta, mert nem ér a mai világban már semmit. De az ige másról beszél. Ugye, hogy igenis jelentősége van annak, hogy mit mondunk ki, hogy mi hagyja el a szánkat. Mert bizony megmarad, és sebez az a szó, az a rágalom, az az ítélet, ami oly sokszor elhagyja a mi szánkat. Azt mondja ez ige másik helyen, a szív teljességéből szól a száj. Amivel telve van a szívem. Amivel telve van az életem, arról tudok beszélni, arról tudok bizonyságot tenni. Gondoljunk bele, amikor tényleg valami igen nagy öröm ér bennünket, vagy éppen amikor igen nagy fájdalom ér bennünket, akkor újra

0: És újra erről beszélünk. Mert meg kell osszuk a másikkal. Mert ez van benne a szívünkben, ez van benne a gondolatainkban, és erről beszélünk. De miről beszél a számunkra, hogyha mi szavaink rágalmazást vagy ítéletet tartalmaznak. Mert testvérek, hogyha Isten félelemmel, ha az Isten iránti szeretettel, az Isten előtt való alázattal van tele a szívem, akkor nem rágalmazásról, és nem ítélkezésről szólnak az én szavaim. És akkor a következő kérdés az, hogy akkor mivel van tele a szívem? Mit látok a mai reggelen, mire hívja fel az Isten igéje a figyelmem? És miért hagyja el a szánkat rágalmazás vagy ítélkezés? Mi a motivációja, mi a célja ezeknek a szavaknak? Hát elsősorban egyik oldalról, amikor a másikról beszélek, a másik életét ítélem meg, akkor elterem a figyelmet önmagamról. Amíg a másik embernek az életét ítéljük meg és vizsgáljuk, nagyító alatt, addig nem az én életem kerül terítékre. Addig nem kell az én hibáimat elővenni, az én gyarlóságaimat. És addig, míg a másik ember életében a hibákra felhívom a figyelmet, addig én jobb színben tűnök fel. Sőt, talán bölcsebbnek is látszok, hiszen lám én észrevettem. Én meg tudom ítélni a másik embernek az életét. Én fel tudom mérni, én meg tudom mondani. És a bölcsességnek egy látszatát kelti. És önmagamról már nem kell beszélni. És általában olyasmit emelünk ki a másik életében rosszként, olyan dolog fölött vonunk ítéletet, ami nekünk nem okoz nehézséget. Amiben különbséget tudunk tenni. Hogy lám én mennyivel jobb vagyok, ebben vagy abban a dologban. De az ő életében milyen könnyen megítélem. Milyen könnyen megítélem az ő hitéletét, milyen könnyen megítélem valakinek a családi életét, a munkahelyét. És tudom kiemelni azt, hogy én mennyivel előrébb vagyok, és mennyivel jobb vagyok. De testvérek, amikor ítéletet mondok a másik embernek az élete felett, akkor én döntöm el, hogy mi a jó, és mi a rossz a másik életében. Én határozom meg. Azt mondja Jakab, hogy akkor már nem megtartója vagy a törvénynek, hanem ítélő bírója. Akkor te azt gondolod magadról, hogy te vagy a törvény. Hogy te mondod meg. És emlékezzünk a kezdet kezdetére. Ott Ádámnál és Évánál mi volt a kísértés? Olyanok lesztek, mint az Isten. Jónak és rossznak a tudói. Ugyanaz a kísértés jön elő újra és újra az ember életében, mert meg akarjuk mondani, hogy a másik ember életében mi a jó és mi a rossz. És önmagunkhoz mérjük. Azt ítéljük meg, ami a másik életében rosszabb, mint az enyémben. De felteszi a kérdést Jakab, hogy hát ki vagy te? Ki vagy te, hogy a másik fölött ítélkezel? Ki vagy te, hogy azt gondolod magadról, hogy hozzád kell mérni? Hozzád kell mérni a másik embert. Hát nem az Istennek a kompetenciája lenne ez? Nem ő kellene, hogy megmondja? Az előző részekben beszél a fentről jövő bölcsességről az apostol. A zsidó gondolkodásában a bölcsesség az rokon értelemben van azokkal a kötőszavakkal, mondjuk így, hogy között vagy közé. Szóval a bölcs ember az, aki el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Aki különbséget tud tenni dolgok között. El tud különíteni, el tud választani. De az igazán bölcs ember tudja, hogy az Isten az, aki meg tudja határozni. És nem én kell legyek, aki megmondjam. Nem magamhoz kell mérjem a másik embert. Mert amikor magamhoz mérem a másik embernek az életét, akkor azt kérdőjelezem meg, hogy vajon az Isten jól mondta-e a törvényben. Vajon az Isten jól ítélte-e meg a másik embernek az életét. Na de ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy még azt is meg akarom ítélni, hogy az Isten jól gondolta-e. És amikor ítéletet mondok a másik ember fölött, szépen ki is fejezi a magyar nyelvünk, másik fölé helyezem önmagamat. És szintén menjünk vissza a kezdet kezdetére, amikor az Isten megteremti, az embert belhelyezi az édenkertbe, és azt mondja, hogy uralkodj a tenger halain, az ég madarain, a föld mindenféle állatán, de sehol nem mondja azt, hogy te uralkodj a másik embernek az életén. Nem helyezi az egyik embert a másik fölé. Nem mondja azt, hogy te ítélő bírája lehetsz az ő életének, és elítélheted. Ez az Istené. És amikor én ítéletet akarok mondani a másik ember fölött, akkor én elveszek valamit abból. Abból, ami az Istené. És nem csak a másik fölé helyezem magam, hanem olyan egészen közel az Istenhez. És valahol az embernek kezdettől fogva ez a kísértése olyannak lenni, mint Isten. Vagy gondoljunk a Bábel tornyára. Nevet szerezni magunknak, tornyot építeni föl egészen az égig. Újra és újra ugyanaz a kísértése az embernek, hogy én legyek olyan, mint az Isten. Hogy én legyek az, aki megmondom, mi a jó és mi a rossz. Hogy én önmagamhoz mérhessem a másik embert. És azt mondja az apostol, hogy nem. Hát ha a keresztény embernek az Isten előtt való alázattal, az Istennel szeretetével van telve a szíve, akkor tudja jól, hogy nem kerekedhetek a másik ember fölé. Kinek tekintem magam? Hogyan tekintek önmagamra? Emlékezzünk, amikor Jézust megállítják és megkérdezik tőle, hogy kevesen vannak-e azok, akik üdvözülnek. Akkor mit válaszol erre Jézus? Se azt nem mondja, hogy kevesen vannak, se azt, hogy sokan, hiszen mihez is mérhetnénk ezt, azt válaszolja, hogy ti igyekezzetek bemenni. A saját magad életére tekints, és azt mérd az Isten törvényéhez. Ne azon gondolkodjál, hogy a másik ember vajon hogyan áll az Isten előtt. De magad életével foglalkozz, és hirdesd az életeddel az Istennek való engedelmességet. Hirdesd az Isten örömüzenetét. És ezáltal próbálj meg megnyerni másokat, de ne a te ítéleted legyen a fontos. Hogy én most eldöntsem, hogy vajon az ő hite elégséges-e. És nagyon a helyére teszi Isten igéje az embert, hogy tudjuk, hogy mi emberek vagyunk, és hogyan állunk mi az Isten előtt. És aztán nagyon gyors váltással elkezd beszélni arról, hogy hogyan is gondolkodunk a jövőről. Úgy gondolom, testvérek, hogy ha gyülekezeten belül jövünk, megyünk, gondolkodunk, beszélgetünk, akkor sokszor halljuk azt, amiről itt Jakab apostol beszél. Olyan bevett fordulat sokszor a szavainkba, hogy az Úr akarja és élünk, akkor így is így lesz. Ezt és ezt tervezzük. De jó feltenni a kérdést, hogy olyan nem vált-e ez üres frázissá az életünkben. Hogy amikor ezt mondjuk, egy-egy tervünk mellé oda tesszük, akkor vajon tényleg úgy is gondoljuk-e? Komolyan számolunk-e ezekkel a dolgokkal? Ha az Úr akarja, és élünk. De ha őszintén föltesszük magunknak a kérdést, akkor, amikor eltervezünk valamit a mai napra, eltervezünk valamit holnapra vagy a jövő hétre, akkor komolyan számolunk azzal, hogy hát és ha nem is éljük meg. És talán, hogyha előrébb halad a korban az ember, akkor jobban számol ezzel, de a mi életünk az nem a kortól függ elsősorban. Azt mondja Jakab, hogy olyan, mint a lehelet. Nem én tartom a kezemben a saját életem, de valóban számolok ezzel. És valóban, hogyha azt mondanák nekem, hogy már csak egy napom, egy hetem vagy egy hónapom van, akkor ugyanúgy tennék? Ugyanúgy szólnék, ugyanazokat a döntéseket hoznám meg, mint így, amikor élem a mindennapjaimat, és tulajdonképpen azzal számolok, hogy hát majd még a jövő héten is, meg majd még azután is, majd megteszem, ezt és azt fogom cselekedni, és beosztom jó előre magamnak az időmet. Ahogyan itt beszél az ige, hogy egy egész évre eltervezték, hogy ezt és ezt fogjuk cselekedni. Mert tényleg számolunk azzal, hogy az életünk az Isten kezében van. Ha az Úr akarja. Ha az Úr akarja. Tényleg ott van az az indulat bennünk, hogy csak akkor szeretnénk valamit, hogy ha az Úr akarja. És mi történik akkor, amikor szembesülünk azzal, hogy valami nem a mi terveink és elképzeléseink szerint alakul. Amikor talán szembesülünk azzal, hogy lehet, hogy mégsem így akarja az Isten. Mert mi akár mennyire is próbálkozunk, zárt ajtókkal találjuk magunkat szemben. És nem sikerül, és újra nem sikerül. Hogyan állunk akkor az Isten előtt? Eltervezzük az életünket, ide megyünk, oda megyünk, tanulunk, utazunk, letelepedünk, családot alapítunk, jó munkánk lesz, eltervezzük, hogy milyen életet fogunk élni, és aztán mégsem úgy sikerül. Pedig mi olyan jól elterveztük. Az Úrnak más volt a terve. Hogyan tudjuk ezeket megélni? Nem csalódottan? Vagy esetleg fölháborodva? Nem kapaszkodva magunk akaratába? Mert jön valami más, jön egy betegség, jön egy gyász, jön fájdalom, jön háború, jön igazságtalanság, gazdasági válság, krízis, és annyi minden, amit nem igazán terveztünk bele az életünkbe. És az Úr megengedte. Az Úr megengedte az életünkben ezt megélni. És az Úrnak nem az volt az akarata, hogy a mi tökéletes elképzelésünk valósuljon meg. El tudjuk ezt fogadni? Tudunk-e örömmel menni azon az úton, amit az Úr tervezett el, akkor is, amikor szembe találjuk magunkat azzal, hogy hát ez nem az én akaratom volt. Nem úgy sikerült, nem úgy alakult. És itt nem csak a belenyugvás a kérdés, hogy jó, hát elfogadom akkor így, úgyse tudok más tenni ellene. Jó, akkor belenyugszom, hogy nem az én akaratom valósul meg. Hanem ott van-e a szívünkben ez az indulat. Ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt cselekedjük. Hogy én örömmel megyek azon az úton. Mert az Úr vezetett azon az úton. És zárásként az utolsó versben jó cselekedetekről beszél. Ez a vers is egy kicsit olyan, mintha nem kapcsolódna szorosan az előzőekhez. De ha belegondolunk, akkor mégis nagyon szorosan kapcsolódik, mert nem azt mondja, hogy mit ne tegyünk, hanem ezzel szemben azt mondja, hogy akkor mit igen. Azt mondja, hogy a rágalmazás, az ítélkezés helyett alázattal tekintsünk a másik embernek az életébe. Nem megítéljünk egyszerűen valamit benne, hanem próbáljunk meg mögé látni, hogy vajon ő miért cselekszik így, miért éli meg ezt így, miért nem tud elhagyni valamit, és alázattal próbáljunk meg a segítségére lenni. És nem azt kérdezni, hogy vajon megérdemli-e, vajon méltó-e arra, hogy mi segítsünk neki, segítsünk rajta, hanem csak azt kérdezni meg, hogy megtehetem-e. Aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Nem kérdezi az ige, hogy ki az, akivel jót teszünk. Kérdés az, hogy tudok-e? Tudok-e jót tenni? És közvetlenül azután beszél erről, amikor megítéli azt az elbizakodottságot és hiúságot, amit a jövőről való gondolkodásunkhoz. Amikor én eltervezem, hogy én ezt és ezt fogom tenni a jövőben, és nem számolok az én emberi gyarlóságommal, az emberi könnyűségemmel, nem az én életem, nem az én kezemben van. És hányszor tervezzük el a mi jó cselekedeteinket is? Hát majd elmegyek, majd segítek neki, majd meglátogatom, majd felhívom, majd beszélek vele, majd, mert most még nekem fontosabb dolgom van. Az ige oda teszi kérdésként, hogy de valóban? Biztos lehetsz abban, hogy a jövő héten is meg tudod tenni? Vagy amire most indít az Isten, amire most van lehetőségem, mert most még tudok neki segíteni, most még tudok egy jót szólni, akkor most kell megtegyem. Mert lehet, hogy jövő héten már nem lesz kivel jót tenni. Lehet, hogy jövő héten már nem lesz lehetőségem jót tenni. És testvérek, egy zárásként hadd mondjam el, hogy nagyon erőteljesen munkálta ki ezt az Isten a szívemben az elmúlt években. Mindannyian emlékszünk Rózsika nénire a gyülekezetünkbe, és amikor már nem járt gyülekezetbe, nem tudott otthon volt, akkor nagyon sokszor ott volt a szívemben, hogy el kellene menni meglátogatni. El kellene menni meglátogatni. És ugye mi a gyerekeket oda hordjuk óvodába, én oda járok a tízes iskolába hitoktatni, és mindig ott mentem el a háza mellett. És olyan sokszor volt fontosabb dolgom, hogy hát majd. És egyik nap elmentem hittanórát tartani, és ott szembesültem vele, hogy hát az időjárás miatt rövidített órák vannak, hát a gyerekeket már hazaengedték. És álltam ott, hogy hát most akkor lett egy óra szabadidőm hirtelen, és hogy beültem az autóba, megálltam Rózsika nénnek a háza előtt, és arra gondoltam, hogy na, akkor most van itt az ideje, milyen szépen elkészítette az Úr, hogy most el tudok menni meglátogatni. És el is mentem, beszélgettünk is, és nem telt bele egy hét, bejöttem reggel az irodába, és azzal fogadtak, hogy Rózsika néni meghalt. És én abban a pillanatban olyan hálás voltam az Istennek, hogy így készítette el azt az időt, hogy így tudjam őt elengedni. Mert én mennyi ideig terveztem, hogy majd elmegyek, hát majd. És nem volt ott a szívemben, hogy ha az Úr akarja és élünk. Mert mi van, ha majd már nem tudok elmenni? Hát testvéreim, tudjunk így tekinteni ezen a mai napon a cselekedeteinkre. Hogy amire most van lehetőségünk, amire most hívja fel az Isten a figyelmünket, amit most visz oda elénk, azt most cselekedjük meg. Mert lehet, hogy később, meg majd már nem lesz rá lehetőségünk. És ezzel legyen tele a szívünk. Erre legyen nyitott a szemünk, hogy hol tudnánk jót cselekedni, hol tudnánk egy jót szólni az Úr nevében. És sokkal kevesebb lesz a szánkban a rágalmazás, meg az ítélkezés, mert egészen mással lesz telve a szívünk. Hát adja az Úr, hogy a mai napon így tudjunk alázattal cselekedni, és hadd munkálkodjon az Úr továbbra is a szívünkben. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adunk a Te igédért, hálát adunk azért, mert figyelmeztetsz, és hálát adunk azért, mert bátorítasz bennünket. Könyörgünk, Úrunk, hogy Te munkálkodj továbbra is a szívünkbe, hogy egyre kevesebb legyen az a gondolat, ami önmagunkról szól, ami a saját életünket próbálja jobb színben feltüntetni. Add, Úrunk, hogy nem magunkhoz mérjük a másik embernek az életét, hanem ha tudjunk az ő cselekedetei, az ő szavai mögé látni, hogy vajon mi az, amiben szüksége van arra, hogy segítsenek neki. Mi az, amikor szüksége van valakinek egy jó, egy vigasztaló szóra, vagy valamilyen fizikai segítségre, hogy meg tudjon erősödni az ő hite te benned. Mert Úrunk, a mi rágalmazásunk, a mi ítélkezésünk semmiképpen nem szolgálja azt, hogy valakinek a hite erősödjön, vagy hozzád térjen. Add, Úrunk, hogy úgy tudjunk szólni, és úgy tudjunk cselekedni, hogy téged lássanak meg rajtunk keresztül az emberek, akár a családtagjaink, akár keresztény testvéreink, ott tudjunk egymást erősíteni, egymás hite által épülni. Urunk, elét hozunk egy férfi testvérünket, aki kórházban van, te látod az ő állapotát, te látod az ő nehézségeit. Urunk, te légy az, aki gyógyítója vagy, te légy az, aki felépíted őt, és te légy az, aki megvigasztalod őt hozzátartozóit ebben a nehéz helyzetben. Te adj nekik békességet, te adj nekik hitet te benned, és bizalmat te benned. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Szemere Judit, református lекіпастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семере Юдіт, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Галерея Угорського дому Мункачі Міхай.
1: A Mункачі Міхай Magyar Ház Galériája.
2: Valerij Furszev ungvári fotográfus, aki elsősorban az utcai fotográfia műfajában dolgozik. Az elmúlt mintegy 15 évben számos országban és városban fényképezett. Többek között Rómában, Párizsban, Lisszabonban, Velencében, Münchenben és Lembergben. Fotóin a városi környezet és az emberi történetek találkoznak. Furszev különösen azokat a spontán, megismételhetetlen pillanatokat keresi, amelyek mellett a hétköznapokban talán észrevétlenül elsétálunk. Gyakran érdekes karaktereket, járókelőket, utcai előadókat örökít meg, de képeinek visszatérő motívuma az ember és a köztéri szobrok különleges kapcsolata is. Egy-egy mozdulat, testtartás vagy pillantás sokszor olyan összhangot teremt egy ember és egy szobor között, mintha a két alak egy közös történet szereplője lenne. Valerij Furszev fotográfus ezt a munkát utcai fotóvadászatként említi. Ehhez folyamatosan figyelemre és gyors reakcióra van szükség, hiszen a megismételhetetlen pillanat sokszor csak néhány másodpercig tart. Fotói egyszerre játékosak, humorosak és elgondolkodtatóak, miközben a városi élet apró, különleges pillanatait mutatják meg.
0: Дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
3: Rovatunkat támogatta a Mункачі Міхай Magyar Ház és a Захід Фінанс Груп Kft.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: vágya.
1: Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a Sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
2: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
3: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
4: Двічі на тиждень
3: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
3: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.
7: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
8: Reklám a kapcsolatban hívja a 0636 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 0636 78 49 950.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

0: van álmodtam.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Rajkó Balázs vagyok, köszöntöm Önöket. Ez a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsora, a Családi Kör. A mai családbemutató adásban nagyszőlősre látogatunk. Johan, az apa, végzettsége könyvelő, most kisboltot vezet. Stella, az anya, turisztikai menedzser, a gyermekeket neveli. Christopher 10, Adelina 4 éves, és a kis Máté 9 hónapos. Ismerkedjenek meg velük, hiszen nagy családosok.
1: Mi vagyunk a Tegze család.
2: В ефірі передача «Спілка закарпатських угорських багатодітних сімей». Сімейне коло. Вітання радіослухачам від імені ведучого передачі Ройко Балажа. У сьогоднішньому випуску, присвяченому знайомству з багатодітною родиною, ми завітали до Виноградова. Йоган, батько, за освітою бухгалтер, керує невеликим магазином. Стелла, мама, за освітою менеджер з туризму, займається вихованням дітей. Крістоферу 10 років, Аделіні 4, а найменшому Матею 9 місяців. Давайте знайомитися з цією багатодітною родиною. Це родина Тегзе.
0: Azon az én első kérdésem, vagy kérésem, kedves Stella és kedves Johan, meséljék el nekünk, hogy hogyan ismerkedtek meg Önök, hogyan lettek Önök egy pár.
3: Nővére járt az osztálytársammal, ettért, hogy barátok vagyunk a nővére férjével, összejöttünk, és akkor ott volt Stella, és akkor így ismerkedtünk meg.
4: És akkor 2007-ben, június 8-án megpróbáltunk együtt lenni. Ez már nagyon sok idő eltelt azóta, de akkor így megpróbáltunk, megtetszett nekünk, és azóta együtt is vagyunk.
0: Ez 19 éve.
3: Igen. 19.
0: Önök akkor középiskolába jártak.
4: Én akkor fejeztem be a 9. osztályt, a férjem meg 21 éves volt.
0: Ah, értem.
3: Már egyetemen voltam.
0: Értem. Ez ilyen szerelem első látásra volt, vagy volt némi szimpátia is kialakult belőle?
4: Hát szerintem szerelem első látásra, lehet úgy is megmondani.
0: Az első komolyabb találkozásnál már?
4: Nekem az első komoly barátom volt, meg azóta is egy is volt csak.
0: Értem. Kedves Stella, ha mondjuk három tulajdonságot kellene mondani. Uh-huh. Külső-belső lehet bármilyen, ami a kapcsolat elején igazán vonzóvá tette Johant. Akkor mi volna az? De tulajdonképpen ugyanez a kérdésem Johanhoz is, akinek előbb eszébe jut, válaszolhat.
3: Az odafigyelése, törődése, legalább ez szép, mai napra is szép volt.
0: Stella?
4: A szépsége, és tetszett, hogy tudta, hogy mit akar, és elérte azt ott, és a bölcsessége.
0: Ebből a felsoroltak közül, ugye itt elhangzott 6 tulajdonság, 3 uh-huh. férj oldaláról, 3 a feleség oldal. Van olyan, ami ezek közül, ami nagyon megkopott?
4: Megkopott?
0: Igen. Vagy akár el is tűnt. Mondjuk a figyelmesség, vagy mondjuk a bölcsesség, vagy mondjuk a szépség az nem kopott meg.
4: Hát a figyelmesség például akkor időben nagyon több volt, mint mostan, de most a családi években már nehéz egymásra figyelni annyit, és egymásnak annyi figyelmet adni, időt adni, törődést, ez a 3 gyerek mellett ez nagyon nehéz. Úgyhogy ez érződik is, hogy nincsen időnk egymásra, nincsen az a nyugodt egy óránk, hogy nyugodtan tudjunk beszélgetni, együtt lenni, hanem mindig ott van valaki mellettünk, egy kisebb vagy nagyobb gyerekünk, de próbálunk így is megérteni egymást és szeretni egymást.
0: És mondjuk a határozottság, az kopott-e?
4: Egy kicsit kopott abból a szempontból, hogy vannak olyan időszakok, mikor többet gondolkozik elhozni egy döntést, de lehet, amelyikben nem kéne olyan határosság, az meghozza a döntést az én kérdésem nélkül is.
0: Van ilyen, hogy önállóan dönt egy nagycsaládos édesapa? Erre mondják felénk azt, hogy bátor.
4: Igen, van bátorság.
3: Vannak dolgok.
0: Ez okoz konfliktust is, vagy előfordul, hogy konfliktust okozott?
4: Hát a bátorság inkább a vételben van, hogy például egy mikrót, ha venni, akkor ő olyan, hogy elmegy egy boltba és megvásárolja, meg megtetszed neki, én meg azon variálok, hogy még lenne jobb, még színbe ilyesmit, vagy egy másban. De ez nem okoz gondot, csak valamikor szeretném, hogy velem is beszélje meg, hogy mit szeretnék én is abban. Abban a szempontból.
0: Értem. Jó, azt mondja, hogy egy picit vissza még az elejére, a kapcsolat kezdetére. Uh-huh. Felidézhető 19 év távlatában mondjuk, hogy milyen volt egy akkori randevú? Hova jártak? Mit csináltak? Egyáltalán mondjuk az első randevú?
4: Az első beszélgetésünk volt a Tiszaparton, épp a barátainkkal, meg a szüleinkkel voltunk
3: sátorozni
4: a Tiszára, úgyhogy ott volt az első beszélgetésünk, ez így megmaradt az emlékezetünkbe, és azért pontosabban emlékszem a napra is, hogy mikor történt meg ez. Akkor még fiatal voltam, volt emlékezetem, és most már felejtem el fele a dolgokat nagyon a sok problémákban. Úgyhogy jártunk többet sétálni, Akkor még diszkók is voltak, jártunk különböző városokba.
3: Szórakozó helyekre,
4: úgyhogy...
0: Ez a tiszaparti sátorozás visszajött valamikor?
4: Igen, épp a múlt héten is voltunk a tiszapartnál sátorozni, ünnepeltük a férjem a 40 a éves hitel. Születésnapját. Egy kicsit rosszul sikerült, megbetegedett a kislányom. De fő, hogy egy napot tudtunk egy kicsit pihenni.
0: Értem. Lánykérés, sokat kellett várni, Stella?
4: 7 évet.
0: 7 évet?
4: Igen.
0: Johan, mi történt?
3: Hát élveztük az életet.
0: Na. Igen.
3: Értem, hogy még szabadon mi együtt vártam a megfelelő alkalmat, pillanatot.
0: Na és milyen volt, amikor eljött a megfelelő pillanat? Tiszapart?
3: Nem, tópart.
0: Tópart.
3: A hegyekben voltunk éppen, és akkor egy tóparton, stégen, ott kértem meg a kezét.
0: Mennyire volt váratlan, Stella, ez a pillanat?
4: Én tudtam, mert én egy nappal azelőtt megtaláltam a gyűrűt.
0: Ó, kérem szépen!
4: Úgyhogy nem volt váratlan, mert már beszéltünk is róla ezelőtt, hogy mikor jön már meg az az idő, hogy mit változtatunk a jövőben.
0: Sokáig beszéltek róla egyébként? Tehát régóta téma volt ez, vagy?
4: Hát már egy ideje volt, mert én már átvezettem magamat Naza Acsne
3: levelezőre,
4: és már elmentem munkára, úgyhogy már
0: nyugodt. Ez az egyetemen, igen?
4: Igen, mert én 3 évet letanultam, és akkor már átmentem levelezőre, és mentem dolgozni, és akkor meg már volt szó róla, hogy már tudnák férhez menni. Mivel, hogy már nem tanulok, addig meg nem szerettem volna, mert a tanulás az egy fő alap az életben.
0: Milyen volt az esküvőjük?
3: Jó.
4: Az esküvőnk gyönyörű szép volt. Mi ügyesen egyedül összeszedtük a pénzt az esküvőnkre, és úgy megterveztünk, ahogy szerettük volna. Szerintem az első ilyen kiutazós
3: szertartás
4: volt a hegyen.
0: Nem az önkormányzatnál, nem a templomba, hanem...
4: Nem, a templomba volt külön, de az önkormányozott helyet mi voltunk...
0: A polgári esküvő.
4: Igen, a hegyen, a Kankó.
3: Váron,
4: igen. Ott megrendezték nekünk szép...
3: Dizájnt.
4: És
0: ülőhelyek,
4: ülőhelyek, gyönyörű szép idő volt, és akkor ott volt nekünk az esküvünk, és az egy ilyen gyönyörű szép, mint egy filmbe nézett ki, aztán videóba is néztük meg fényképeken, nagyon meg voltak lepődve mindenki a család barátai között. Kicsit nehéz volt felmászni egy esküvő ruhában oda, mert ez nem rendes út, de annak ellenére megoldottuk, megérte.
0: Nem is kérdezem akkor, hogy ez egy olyan esküvő volt, amilyennek mondjuk a 10 pár éves Stella kamaszkorában álmodozott arra, hogy majd milyen lesz az esküvője?
4: Igazából nem álmodoztam. Nem gondolkoztam, hogy milyen lesz. Mikor már megjött az ideje szervezni, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy most miért is akarunk.
3: Most terveztük, hogy mi szeretnénk.
4: Terveztünk, de...
0: Ez hogy külső helyszínen legyen, hogy egy várom, vagy egy várnak a tövébe. Ez kinek az ötlete volt?
4: Én szerettem volna, hogy nem olyan legyen, mint másoknak, hogy nem olyan általános, és egy barátnőmmel találkoztam, és akkor beszéltünk róla, hogy hol is lehetne, és akkor ő felajánlotta, hogy ott a váron, hogy ott nagyon szép lenne, szép a kilátás, és akkor ők meg is rendezték, ő avval foglalkozott, és akkor így nekünk megtetszett a gondolata, megjavaslata.

0: Mi vagyunk a Tegbe család.
1: Önök nagy családosok. Az ugye azt jelenti, hogy férj, feleség és három gyermek. Mennyire volt ez tervezett, vágyott dolog, hogy ilyen sok gyerek legyen?
2: Nekem gyerekkori vágyom volt, hogy nagy családom legyen.
1: Igen?
2: Minimum három.
1: Minimum?
2: Igen.
1: Ilyenkor a szerkesztő riporter lenéz az évszámokra, férj 40, feleség 33, minimum. Jó, nem is kérdezett.
2: Lehet, hogy ennyi, de én harmadik vagyok a családban, hárman vagyunk fiútestvérek. Én is nagy családra vágytam.
1: Stella?
3: Az első gyereket nagyon vártam. Az első után megmondtam, hogy több nem lesz. Nagyon fájdalmas volt a szülés. Sok év kellett rá, hogy jöjjek rá, hogy nekem kell még gyerek. Sajnos, mikor akartunk a másikat, akkor nem olyan könnyen sikerült az nekünk. Ráment szerintem 2 év, és a második után meg nagyon vágytam harmadikra, de nagyon féltem tőle. De nem tervezett, szerintem Isten küldte nekünk a harmadik gyereket, a Mátét, de nagyon örülünk neki. Nem tudom megmondani, hogy lesz-e több, mert szeretnénk mi ketten még egy kislányt, de hogy kitér-e az erünkből, türelmünkből, nem tudom.
1: Nehéz dolog 3 gyermek szülőjének lenni.
3: Nagyon nehéz.
1: Hogyha picit még ezen a vonalon maradva, azt kérdezem, hogy mi a legnehezebb? Mi az, amitől leginkább megszabadulnának a sok apró, kisebb-nagyobb, megoldandó probléma közül?
2: Szerintem a legnehezebb az, hogy mind a 3 gyereknek megfelelni. Megadni mind a 3-nak azt, amit szeretne.
1: Nagyon 3 különböző gyermek.
2: Igen.
1: Most elsősorban nagyokra gondolok, illetve hát úgy nagyokra, hogy a 10 évesre és a 4 évesre, mert nyilván a 9 hónapos talán ővele van a legkevesebb probléma. Mondva ezt úgy, hogy én magam éppen most nem nevelek 9 hónapos gyereket, de azért igényeket tekintek
2: talán... Legtöbb figyelés a 9 hónaposra.
1: A nagyok közül valaki esetleg be tud már segíteni?
3: A 4 éves kislányunk egy fogyatékossággal élő gyerek, ő fekvő. Nem ül, nem tartja a fejét. 0-24-be igényel segítséget, és amellett még nevelni egy 9 hónapos gyereket, amelyik ugyanúgy 0-24-be kell anya meg apja, és amellett még segíteni a nagyobbik fiúnak az iskola kezdéssel, és hogy legyen neki is figyelem, hogy játszunk is vele, meg hogy érezze, hogy ő is fontos a családban, ez egy hihetetlen nagy munka.
2: Kihívás.
3: És amellett, hogy még van férfeleség, hogy egymásnak is kell idő, de már nem számítva az, hogy önmagamnak valamikor van szükség, hogy egy ilyen 15 percet legyek nyugalomban, csöndben, és egyedül már valamikor ilyenre is van szükségem, hogy egyszerűen ne kell legyen semmire figyelnem, ne kell legyen semmivel idegeskednem, néznem, hogy mi jó, mi nem, hanem egyszerűen egyedül lenni. Úgyhogy ebbe az egészbe szerintem hiányzik ez az idő, amíg tudsz külön eltölteni.
2: Magadra számít.
3: Hogy feltöltődjél, és átprogramozd magadra a többi más percekre, időkre, napokra.
1: Az előbb azt kérdeztem, hogy mi az, amitől megszabadulnának gond, vagy gyereknevelési nehézség, vagy egyáltalán a család működtetésével kapcsolatos nehézség. Most arra lennék kíváncsi, hogy önöknek szülőként mi okozza a legnagyobb örömöt ebbe a családba? Mik azok a pillanatok, vagy mik azok a dolgok?
3: Most látva a Máté nevetését, meg hogy játszanak a gyerekek, ez oldalt itt lehet ülni és nézni, és örülni annak, hogy van értelme az életünknek, és van miért élnünk és küzdenünk. Úgyhogy nekem ez a legnagyobb öröm.
2: Család. Ennyit értek rá.
1: Önök 5-en egy nagy család.
3: Igen.
1: Mennyire részei ennek a családnak, a Tegze családnak, mondjuk a nagyszülők? Mennyire lehet rájuk számítani, vagy rájuk támaszkodni. Akár, hogy mondjuk elérje azt, hogy ha nem is naponta, de mondjuk egy héten egyszer-kétszer legyen 15 perc, amikor egyedül vagyok.
2: Középső bátyám, ő is beteg, édesapám meg már 82 éves. Úgyhogy...
1: Arról az oldalról akkor kevesebb segítség.
3: Az anyukája meghalt. Az én családomból anyukám gyakran jár segíteni nekünk, de gyakran van munkán, és akkor nem tud eljönni. De mikor szabadul, akkor eljön, de igazából igényelnek többet. Volt olyan időszak, mikor volt olyan, hogy heti 5-ször is, és akkor nyugodtabban tudtam elvégezni a házi dolgaimat, és akkor több erőm volt, türelmem a gyerekekhez is.
1: A következő, ami érdekelne még nagyon, hogyha azt kérdezném önöktől, hogy mi az erőssége a Tegze családnak? Mitől működik jól az önök családja? Akkor mit mondanának?
3: Ez egy jó kérdés, amelyik lehet elgondolni rajta, hogy mégis mi tart minket össze.
1: Nem is feltétlenül, hogy mi tart össze, hanem hogy melyik azok a dolgok az önök családjának életében, amikor nem a gondok jönnek elő, hanem Johan, sinem vagyunk.
3: Szerintem ez a pozitív gondolkozás, amelyik segít minket a rosszban is találni jót, és a rosszból is kihozni a jót, hogy nem nézni annak, hogy milyen rossz dolgok történnek velünk, hanem próbálunk fókuszálni azokra a dologra, hogy mennyi sok öröm van nekünk, és mennyire viszonylag jól vagyunk, egészségesek vagyunk, van házunk, van családunk, sokan
2: együtt
3: vannak,
2: vagyunk,
3: akiknek nincs is gyereke, úgyhogy hálát adok az Úrnak ezért, hogy így vagyunk, itt vagyunk, együtt vagyunk.
1: Van esetleg valami olyan, amin szívesen változtatnának, hogy még jobban működjön az a családja?
3: Hát én pluszba adnák egy kis türelmet mindenkinek.
1: Igen?
3: Igen, mert szerintem a sok stressztől egymásnak adjuk át fele, mert valamikor így el kell gondolkozni, hogy most ne menjen láncreakció, és akkor valaki állítsa meg eztet a házban, a családunkban, és odafigyelést, szerintem többet, hogy igyekezzünk nézni, hogy mindenkinek legyen jó, és akkor, ha mindenkinek segítünk, akkor meg aztán együtt jól vagyunk.
1: Szuper. Mi az, amit együtt szeret csinálni a Tegze család? Amit legjobban szeret
3: hát
1: együtt?
3: Pihenni.
1: Pihenni.
3: Ezt mindenki, ugye? Ezt imádunk.
1: Aha. Itthon pihenni, a kertben, esetleg elutazni valahova?
3: Szeretünk utazni is. Most nem nagyon van rá lehetőségünk, de amikor van, akkor kimegyünk a tópartra, akkor a fiúk horgásznak, mi meg nézzünk, hogy horgásznak, pihenünk.
1: Hagyjuk őket horgászni, igen, addig sem minket piszkálnak, ugye? Senki nem éhes, senki nem szomjas, mert a pecabot az mindent visz.
3: Igen. Úgyhogy így együtt tölteni az időt. Lehet az udvaron is, csak hogy együtt üljünk, beszélgessünk, és akkor együtt töltsük az időt.
1: Kérdésem rém egyszerű. Te gondolkoztál már azon, hogy mivel szeretnél foglalkozni, hogyha nagy leszel?
4: Focizni.
1: Rendes profi labdarúgó?
4: Igen.
1: Hol szeretnél játszani?
4: Nem tudom.
1: Kedvenc csapatod?
4: Vidarra.
1: Szőlősi csapat?
4: Igen.
1: Külföldiek közül valami nagy? Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain?
4: Nem.
1: Milyen poszton játszol? Hátul, elől?
4: El.
1: Ott szeretsz lőni?
4: Igen.
1: Szoktál is?
4: Igen.
1: Figyelj, ha azt kérdezem tőled, mi az, amit együtt szeretsz legjobban csinálni a családoddal, akkor mit mondanál?
4: Játszani, több semmit.
1: Mivel jobb játszani, anyával vagy apával?
4: Anyával.
1: Anyával? És mit szoktatok anyával játszani? Mi a kedvenced?
4: Joker.
1: Ki tud jobban jokerezni? Anya vagy te?
4: Én.
1: Ugye te 10 éves vagy, van egy hugod, Adelina. Emlékszel még arra, amikor megtudtad, hogy lesz egy harmadik testvéred is?
4: Igen.
1: Emlékszel arra, hogy mi volt az első gondolatod, vagy mire gondoltál?
4: Nem emlékszem.
1: Az előbb a szülőkkel, mikor beszéltem, akkor azt mondták anyáik, hogy szoktok járni horgászni. Ez igaz?
4: Igen.
1: Te is horgászol, vagy csak apát nézitek, ahogy horgászik?
4: Horgászok.
1: Emlékszel a legnagyobb haladra, amit kifogtál, mekkora volt?
4: Igen.
1: Jó hallgatóknak. Mondom, hogy Christopher 27 cm-es halat milyen fajta volt, azt tudod?
4: Nem.
1: Valami ponty vagy keszek, kárász?
4: Ponty.
1: Ponty. Úszóval fogtad, pedzővel vagy fenekezővel?
4: Fenekezővel.
1: Ez tavon volt.
4: Igen.
1: Szeretsz horgászni?
4: Igen.
1: Köszönöm szépen.

0: Mi vagyunk a Tegze család.
1: Van még egy nehéz témám, de én nagyon szeretem. A kérdésem a következő volna, hogyha mondjuk 15-20 év múlva visszajönnék Önökhöz, és leülnénk ide beszélgetni, akkor mit szeretnének, milyennek lássam, milyennek találjam az Önök családját? Akár gyerekek, unokák tekintetébe, együtt, külön, itt nagyszőlősön szerteszét a világba.
2: Mindenféleképpen együtt. Mondjuk akkor a nagyobbik fiú már lehet, hogy nem pont velünk, de van, hogy ünnepekre összejönni, karácsony, húsvét, szülinapok, együtt töltött hétvégék, ebből a szempontból így együtt, természetes már unokák.
1: Nagyon csalódott lenne, hogyha ez mégsem így alakulna?
2: Nem. Azt kell elfogadnunk, amit hoz a sors. Ha egy ajtó bezáródik, nyílik egy másik. Más dolgok hoznának nekünk örömöt. Gondolom, hogy nem lennék csalódott.
1: Önöknél sose volt az téma, hogy esetleg becsukni itt a boltot, átvitt értelembe is, meg konkrétan is, és mondjuk megpróbálni máshol boldogulni? Azért mégiscsak egy 4,5 éve háborúban lévő, hadi állapotban lévő országban élünk.
2: Második boltot, amikor nyitottam, akkor korona kezdődött, koronavírus, úgyhogy az is egy nehéz időszak volt.
1: A legjobb időzítés volt.
2: Harmadik boltot nyitottuk, akkor már kitört a háború. Mivel, hogy már megnyitottuk, akkor már úgy döntöttünk, hogy dolgozunk. Természetesen voltak olyan gondolatok, hogy zárni és akkor menni. De igazán nem látom a jövőmet most valahol máshol. Hátul hagyni mindent, a házunkat, már amennyire azt a bizneszt is nem tudnák szerintem létesülni valahol máshol. Én itt szeretek lenni.
1: Sztella?
3: Én megtanultam alkalmazkodni mindenhez, úgyhogy mikor megszületett Adélka, és sokat voltunk kórházokban vele Magyarországon, úgyhogy én láttam ott a jövőmet. Szerintem ott több lehetősége lenne neki a fejlesztésére, meg hogy mozgásban is. És én mondtam a férjemnek, hogy lehet, hogy kimegyünk, de ő nem akart. Úgyhogy én elfogadtam a döntését, és most is például, ha úgy lenne, hogy el kell hagyni a házat és menni, akkor én szerintem nyugodtan összepakolóznánk és mennénk tovább, mert ez az összepakolózás, ez nekem az életem része. Hát az első 2 évben, ahogy Adélka élt, mi 18 hónapot kórházban voltunk, és ez folyamatos ide-oda járkálás, ezt megszoktam, de én úgy vagyok vele, hogy máshol is lehet kezdeni az életet. Még nem találtam meg itt magamat, hol dolgozzak, mert még otthon ülök a gyerekekkel, úgyhogy szerintem máshol is tudnák. És visszamenő a 15 év kérdéséhez, hogy mit látok én 15 év múlva, szeretnék mondani, hogy látom egy vidám teljes családot, amelyik örül egymásnak egy teljesen más házban, úgy szeretném, egy emeletes házban. A fiam a barátnője, a feleségével jött vendégségbe. A kisebbik fiam már jár barátnőket keresni, meg hogy hova menjen tanulni, és a kislányunk, meg már nem kislányunk, hanem nagylányunk, meg velünk van, de járkál, és beszél, és sok örömöt hoz nekünk. Úgyhogy ezt így látom.
1: Ugye a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az amellett, hogy nagycsaládos gyűjtőszervezet, egy keresztény közösség is. Az Önök családjának az életében mennyire van jelen a hit, a vallás, akár a hétköznapokban, akár az ünnepnapokban, gyermekneveléssel kapcsolatban?
2: Minden nap részt van. Igyekszünk vasárnaponként templomba menni, ha éppen nem dolgozok, párom a gyermekekkel, akkor megy úgy is.
3: Nekünk az Isten segített ebben mindenben túlélni, túl lenni, mert a nehéz időkben, amikor nem találtunk a választ, hogy mi miért van, akkor ő segített nekünk, és megmagyarázta, hogy ne azt keresünk, hogy miért, hanem hogy tovább lépni, és hogy tovább menni. Úgyhogy Isten folyamatosan velünk van, és arra tanítjuk a gyerekeket is. A fiunk minisztrál a templomban.
2: Idén volt első áldozó.
3: Hittan csoportban jár. Mi is csatlakoztunk egy felnőtt hittan csoporthoz, úgyhogy folyamatosan tartjuk velük a kapcsolatot. Szeretünk ott lenni az ilyen keresztény közösségben, és tanulunk tőlük. Most is jövő héten megyünk együtt Pilibecre, egy ilyen
2: hétvégére,
3: együttöltésre. Úgyhogy azt mondjuk, hogy Isten nélkül nem lennénk. Úgyhogy mindig velünk van, és tudatosan tudtam, hogy a Nagycsaládos Egyesülete Istennel van, és azért is kértem jelentkezést oda.
1: Ha azt kérdezem, hogy Önök most boldogok-e, akkor mit válaszolnám?
3: Biztos, hogy igen.
1: Köszönöm szépen.
4: Ez volt ma a Családi Kör. A vágó kollégámmal, Barkasz Erikkel kívánunk további jó rádióhallgatást. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Rajkó Balázs.
5: Такою була передача «Сімейне коло» сьогодні. Від імені редактора Баркасі Еріка та ведучого передачі Ройко Болажа я прощаюся з вами. Дякуємо за увагу!

0: це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
3: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.
6: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Окапчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц 49 950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 066 78 49 950.
7: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
8: Зенешев, а рок, а блюз, а поп і а népzene nagyjai egy helyen.
9: Sziasztok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma egy kicsit félretesszük az évszámokat. Öt olyan dal érkezik, amelynek persze van születési dátumuk, csak éppen hallgatás közben ez egyáltalán nem tűnik fontosnak. Van köztük több, mint 30 éves felvétel, és egy-két olyan változat is, amely még engem is alaposan megtévesztett. Szóval, időutazást ma nem ígérek, nincs is rá szükség. Inkább megnézzük, mit tud öt dal, amelynek az anyakönyve szerint van kora, a hangszóróban viszont valahogy nincs. Kezdünk. Привіт усім, сьогодні прозвучать 5 пісень, які, звісно, мають дату народження, але під час прослуховування це зовсім не здається важливим. Серед них є записи, яким вже понад 30 років. Тож, подорожі в часі сьогодні не обіцяю, та вона нам і не потрібна. Краще послухаємо, на що здатні 5 пісень, які за паспортом мають свій вік. А от у динаміках, наче й ні. Починаємо.
10: Олег Юбзаник, а те ритмусодра хангова.
9: És kezdjük rögtön egy olyan dallal, amelyet valószínűleg már az első néhány másodpercből felismertek. A Queen, A Kind of Magic című dala önmagában is klasszikus, ma viszont nem a megszokott változatot halljuk. A dal a Highlander című film világához is szorosan kötődik, és ez a verzió eltér attól, amely végül a Queen lemezén és a rádiókban igazán ismerté vált. Az évszám maradjon csak a lemezborítón. Jöjjön a Queen!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ez volt a Queen, ismerős dal egy kicsit más köntösben. És most egy egészen más hangulat következik. A Private Dancer Mark Knopfler írta, Tina Turner pedig olyan dalt csinált belőle, amely szinte teljesen összenőtt a nevével. Elegáns, kicsit sötét, és évtizedekkel később sem érződik rajta az idő.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Maradunk egy kicsit a visszafogottabb, elegánsabb hangzásnál, de egészen más karakterrel. Chris Ria hangját nehéz összetéveszteni bárki mással. A Just Wanna Be With You a Road to Hell albumon kapott helyet. Talán nem ez az a Chris Ria dal, amely elsőként eszünkbe jut róla. Engem mégis rögtön megfogott a

És most jön az a felvétel, amely engem is sikeresre megtévesztett. Amikor először meghallottam, azt hittem, egy mai remixbe futottam bele, aztán megnéztem az évszámot, 1990, az In Excess Suicide Blonde című dalának Oakenfold Milk Mix változata ez. Több mint három évtized után is meglepően frissen szól. Ennyit az anyakönyvről.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: Sting, Fields of Gold című dala 1993-ban jelent meg. Több mint 30 év telt el azóta, mégsem érzem úgy, hogy ez a dal bármilyen korszakba be kellene zárni. Egyszerűen megszólal és működik.

0: is on my radio.
1: Öt dal, különböző hangulat és jó néhány év eltelt azóta, hogy ezek a felvételek megszülettek. De talán ma is kiderült, nem mindig az számít, mi áll a zene anyakönyvében. Sokkal inkább az, hogy mit érzünk, amikor megszólal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, és a végére ne felejtjétek, Paganini a saját korán a gitárhőse volt, csak valaki véletlenül hegedűt adott a kezébe. Sziasztok! 5% részlik nástrojú i čemalo rokiu minulovi tođi, jak je bolo sjeći zapise. Дякую, що й сьогодні були зі мною. І останок не забувайте, Паганіні був віртуозом гітари своєї епохи, просто хтось випадково дав йому до рук скрипку. До зустрічі!

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Закоханий. Танці.
1: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
2: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

nyomom tovább. Dolgozok, még így lesz a romokból ház. Csak suttognak tátolva az apa sebek, de nyugodt lehetsz kisfiam, én hazamegyek.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasne radio. Vdorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Sziasztok, Antal István vagyok, ez itt a Zenesáv a Pulzus FM-en. Ma egy kicsit félretesszük az évszámokat. Öt olyan dal érkezik, amelynek persze van születési dátumuk, csak éppen hallgatás közben ez egyáltalán nem tűnik fontosnak. Van köztük több, mint 30 éves felvétel, és egy-két olyan változat is, amely még engem is alaposan megtévesztett. Szóval, időutazást ma nem ígérek, nincs is rá szükség. Inkább megnézzük, mit tud öt dal, amelynek az anyakönyve szerint van kora, a hangszóróban viszont valahogy nincs. Кастинг. Привіт усім, сьогодні прозвучать 5 пісень, які, звісно, мають дату народження, але під час послуховування це зовсім не здається важливим. Серед них є записи, яким уже понад 30 років. Тож, подорожі в часі сьогодні не обіцяю, та вона нам і не потрібна. Краще послухаємо, на що здатні 5 пісень, які за паспортом мають свій вік. А от у динаміках, наче й ні. Починаємо.
3: Олег Юбзаник, а те ритмусодра хангулва.
2: És kezdjük rögtön egy olyan dallal, amelyet valószínűleg már az első néhány másodpercből felismertek. A Queen, A Kind of Magic című dala önmagában is klasszikus, ma viszont nem a megszokott változatot halljuk. A dal a Highlander című film világához is szorosan kötődik, és ez a verzió eltér attól, amely végül a Queen lemezén és a rádiókban igazán ismerté vált. Az évszám maradjon csak a lemezborítón. Jöjjön a Queen!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ez volt a Queen, ismerős dal egy kicsit más köntösben. És most egy egészen más hangulat következik. A Private Dancer, Mark Knopfler írta, Tina Turner pedig olyan dalt csinált belőle, amely szinte teljesen összenőtt a nevével. Elegáns, kicsit sötét, és évtizedekkel később sem érződik rajta az idő.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Maradunk egy kicsit a visszafogottabb, elegánsabb hangzásnál, de egészen más karakterrel. Chris Ria hangját nehéz összetéveszteni bárki mással. A Just Wanna Be With You a Road to Hell albumon kapott helyet. Talán nem ez az a Chris Ria dal, amely elsőként eszünkbe jut róla. Engem mégis rögtön.

És most jön az a felvétel, amely engem is sikeresen megtévesztett. Amikor először meghallottam, azt hittem, egy mai remixbe futottam bele, aztán megnéztem az évszámot, 1990, az In Excess Suicide Blonde című dalának Oakenfold Milk Mix változata ez. Több mint 3 évtized után is meglepően frissen szól. Ennyit az anyakönyvről.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Búzus FM.
1: Think Fields of Gold című dala 1993-ban jelent meg. Több mint 30 év telt el azóta, mégsem érzem úgy, hogy ez a dal bármilyen korszakba be kellene zárni. Egyszerűen megszólal és működik.

által, különböző hangulat és jó néhány év eltelt azóta, hogy ezek a felvételek megszülettek. De talán ma is kiderült, nem mindig az számít, mi áll a zene anyakönyvében. Sokkal inkább az, hogy mit érzünk, amikor megszólal. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Antal István voltam, és a végére ne felejtjétek, Paganini a saját korán a gitárhőse volt, csak valaki véletlenül hegedűt adott a kezébe. Sziasztok! Дякую, що сьогодні були зі мною. І останок називайте, Паганіні був віртуозом гітари своєї епохи, просто хтось випадково дав йому до рук скрипку. До зустрічі!

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt.
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

Csala Róbert, a mindenki fája. Valahol a világon, túl a hegyeken, völgyeken és gáton, a kurta farkú malactól egy fél órára, és a fülesbagoly húhogásától is egy napi járóföldre, egy a világtól eldugott kis völgyben volt egy aprócska falu, amelynek létezéséről már mindenki megfeledkezett. Ennek a kis falunak Közös volt a neve, és arról volt híres, hogy itt mindent megosztottak egymás között az emberek, legyen szó pénzről, földről, vagy akár csak egy szelet kenyérről. Boldogan és bőségben éltek, nem voltak szegények, gazdagok, mindenkinek ugyanannyi volt. A falu békéjét azonban megzavarta valami. A szél egy nap egy aprócska magot sodort a faluba, amiből egy hatalmas tölgy van őt, s vele együtt nőni kezdett az emberek szívében egy új érzés, a kapzsiság. Mindenki szerette volna a magáinak tudni ezt a fát, mivel az egész völgyben, közes távol, ez volt az egyetlen. Ám okos ember volt a bíró, s kitalálta annak módját, hogy őrizhetné meg az egységet közös falva lakói között. Legalábbis azt hitte. Az öreg harangozónak dobot nyomott a kezébe, és a falu közepén álló tölgy felé küldte, hogy kihirdesse a lakóknak az új törvényt. Figyelem, figyelem! Közhírét étetik közös falva lakói számára, hogy a község legnagyobb kincse, a falu közepén álló tölgyfa, mától közkincs. Mindenki saját igényei szerint felhasználhatja a termését, lehullott ágait, csak ki nem vághatja. Nagy port kavart a falusiak körében az új törvény, és szertefoszlott az az álom, hogy egy valaki kezébe jusson a kincset érő fa. Zúgolódtak ugyan, de végül beletörődtek, hisz azt mondhatták maguknak nyugtatólag, nem az enyém, de az övé sem. Lassan beköszöntött a tél. Farkasordító hideg volt odakin. A szalma, mivel fahíján ezzel fűtöttek, fogyóban volt, és a száraz gallyak, amiket a tölgyfáról metszettek le, egy embernek is kevés volt, nemhogy egy egész falunak. Ráadásul ez a tél hosszú volt. A kovács épp hazafelé sietett a szakadó hóesésben, mikor meglátta az öreg tölgyfát a falu közepén, magányosan nyújtózkodva az ég felé. Ekkor eszébe jutott valami. Hazaszaladt, és este, mikor a hold elbújt egy a csillagos égen eltévedt bárányfelhő mögött, visszatért a fához, kezében egy fűrésszel, és lenyesett egy ágat. Mész úgyis közös, okoskodott magában. Tehát egy kicsit az enyém is, és mégsem hagyhatom, hogy kihűljön a kemence, és éhen maradjak.

0: Nem sokára felkelt a nap, és mikor a bíró kinézett az ablakon, hogy láthassa a falu kincsét, a tölgyfát, nem hitt a szemének. Ezért megdörzsölte és megpofozta az arcát, hogy hát ha csak álmodik. Egyszer egyik, majd másik szemét hunyta be, de ugyanaz a látvány fogadta. A hatalmas öreg tölgy helyén csak a fa csupasz megcsonkított törzse maradt. Újra kiküldte a harangozót, dobbal a kezében, és gyűlésre hívta a falu népét, hát ha valaki tudja, ki a felelős a tölgy megcsúfításáért. Lassan összegyűltek a falusiak. Lehajtott fejjel állták körül a fát. A máskor oly hangos helybéliek most síri csendben áldogáltak a hidegben. A bíró kérdésére, hogy ki tette ezt a fával, senki sem felelt, hanem hangos kiabálás kezdődött, és mindenki a mellett álló szomszédjára mutogatott. A máskor oly türelmes és szelíd bírót elfutotta a méreg, feje vörösre változott, és magából kikelve ordította. Ezt jelenti számotokra a közös? Tönkretettétek, meggyaláztátok a falu és a völgy kincsét, az egyetlen fát!
1: De én csak az én részemet vettem el a közösből!
0: Kiáltotta mérgesen a kovács.
2: Én is! Én is! Én is!
0: Kiáltották kórusban a falusiak, ugyanis azt elfelejtettem mondani, hogy a pék is látta az ablakból, hogy mit csinált a kovács, ezért hát ő is vágott magának egy darabot, hisz ő csak a saját részét vett el, és a kovács is ezt tette, de a pék után jött a szabó, a varga, a boltos, a napszámos, míg végül csak a fatörzse maradt. Hát jó, mondta végül a bíró. Azzal sarkon fordult és bement a házába, de nem maradt bent sokáig. Hamarosan visszatért egy baltával a kezében, s a falusiak szemelátára neki esett a fának, és addig meg sem állt, míg ki nem vágta teljesen.

0: Dolga végeztével csak annyit mondott.
1: Akkor pedig ez az én részem, ha senki sem szánja tettét és nem szégyeli magát, akkor ezennel mától vége a közösködésnek. Tanuljátok meg, milyen az. Ha minden csak a tietek, a felelősség is.
0: Közös falva. Ezzel megszűnt létezni. Lakói pedig elköltöztek. S talán a te szomszédodba is ott él egy az egykori lakók közül, aki saját kárán tanulta meg, mi az a közös, és mi a felelősség. Csala Róbert Korlát Helmecről küldött be hozzánk mesét. A mesemondót Kormai Ráti Szilviát hallhattátok. Jó éjszakát, gyerekek! Édes álmokat, rózsás csókokat!

lesből támadó ruhaszárító kötél. Pompom ült egy ágon, egy szép, hosszú ágon, és várt a picút. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kesztyű, vagy papucs orrán pamutbojt. Most milyen? Most olyan, mint egy szőrsapka, mint egy kíváncsian figyelő szőrsapka. Hintázott az ágon, és leselkedett. Végre jött Picúr. Elhaladt az ág alatt, Pompom gyorsan leszólt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Iskolába, mondta Picúr mosolyogva. De egyáltalán nem rohanok. Elkísérhetlek, veled mehetek, repülhetek, ugorhatok, pattanhatok? Kérdezte Pompom izgatottan. Gyere talán nyugodtan és szép lassan, csitított a Picúr. Vagy legalábbis próbáld meg. Pompom leugrott az ágról, Picúr fejére ült, kényelmesen elhelyezkedett, majd megkérdezte. Na, elég nyugodtan jöttem. Majd a választ meg sem várta, tudorászott meg dünnyögött. Ma jó napom pom van, ma pom pom pom pás, jó napom. Így ballagtak, meg dudoráztak, mikor elszaladt mellettük egy kutya. Fussatok, a kedves az életetek! Kiáltotta, s eltűnt. Alig, hogy eltűnt, arra loholt egy macska, s így kiáltott. Meneküljetek, ha kedves az életetek! Alig, hogy eltűnt, arra iszkolt egy egér, s rémülten cincogta. Pucolás, nézz hátra, ott jön mögöttem, nem, mégsem, ne nézz hátra! Picúrnak éppen annyi ideje volt, hogy beugrott egy nagy fa mögé, s onnan hallották, hogy valami így csinál, hogy... S még azt is látták, de csak futólag, hogy valami elsuhan. Mi volt ez? Mi volt ez? Kérdezte Picúr rémülten. De Pompom csak azt hajtogatta, mint egy eszelős, hogy kapaszkodj, kapaszkodj! Nem elég, ha csak te kapaszkodsz? Kérdezte Picúr. Nem, adarta Pompom, te is kapaszkodj! Mindenki kapaszkodjon! Általános kapaszkodás! Világméretű fogóckodás! Picúr átölelte a fa derekát, s megkérdezte. Most jó? Jó, felelte Pompom. Csak ne erezd el! Egyelőre megmenekültünk. Hú, láttad? Láttam, úgy futtában. Mi volt az? Pompom idegesen hadart. Nem mi, hanem el! Nem beszélnél egy kicsit világosabban? Szólt rá Picúr. Jó, bólintott Pompom. Akkor világosan megmondom, ő volt a lesből támadó ruhaszárító kötél. Na, gyerünk gyorsan, keressünk egy sötét rejtek helyet, ott majd elmesélem világosabban. Rejtek helyet? A kapaszkodás nem jó? Kérdezte Picúr engedékenyen, mivel már kezdett elzsibbadni a keze, és szívesen elengedte a faderekát. Jó, csak nem elég. A kapaszkodás csak ideiglenesen jó, hogy el ne sodorjon a húzat. Lesből támadó ruhaszárító kötél ellen rejtek hely kell, bunker, légópince. Picúr körülnézett, s meglátott egy szemetes kukát. A kuka jó lesz? Jó, rikkantott a Pompom. Futás! A bomba biztos kukába! Belebújtak, magukra húzták a fedelet. A kuka szerencsére üres volt. Ültek a meleg félhomályban, kifújták magukat. Pompom is nyugodtabban vette a levegőt, majd így szólt. Nincs valami szalagod, vagy valami hajráf. Átköthetnél, hogy ne veszítsük el egymást. Picúr turkált a zsebében. Szalagom van. Szalag mindig van nálam, sose lehet tudni, hogy mikor kell. Átkötözte a szalaggal Pompomot, s megcsomózta az álla alatt. Olyan lett, mint egy szép tavaszi kalap, amelyet lekötöttek a szél ellen. Meséld már! Sürgette Pompomot. Jaj, mesélem. És hogy az elején kezdjem, lecsből támadó ruhaszárító kötél,

0: s így fújtatott mérgesen. Rúgja meg a tehén ezt a vacak kötelet! A kötélnek a nagy megbotlásoktól, meg beleakadásoktól kioldódott az egyik vége. Jött egy játékos kedvű kutya, a foga közé kapta, és ráncigálta morogva. Ezt morogta.
1: Ó, menj, kő csapjon ebbe a madzakba, hát ki az erősebb?
0: És ezzel betelt a pohár. Vagyis ez már több volt a kelleténél. A lesből támadó ruhaszárító kötél iszonyú dühös lett. Megrázta magát, és aztán kioldotta a másik végét is. Sziszegett, suhogott félelmetesen. Majd adok én nektek madzagot, majd adok én nektek rángatást. Elég volt a családatból, most én jövök, röszkössetek, röszkössetek támadés! A kutyát átdobta kerítésen, hogy csak úgy nyekkent, majd ő is kisurrant az utcára. És azóta senki sem bír lesből támadó ruhaszárító kötéllel. Itt is lecsap, ott is lecsap a gyanútlan járókelőkre. Megleste a postást egy sarkon, amint az fütyűrészve ballagott. Lecsapott rá, megpörgette egyszer jobbra, egyszer balra, amíg a postás el nem vesztette az egyensúlyát és a tájékozódási képességét, csak imbolygott ide-oda, mint egy kuglibáb. És ez még mind nem volt elég. A hatalmas bőrtáskát az imbolygó postás fejére húzta. A postás most már semmit se látott, csak tapogatózott a fal mellett. Lesből támadó ruhaszárító kötél gúnyosan sziszegett. Express ajánlott, express ajánlott, megszűnt a kézbesítés. Majd a kéményseprő után lopakodott fel a tetőre. Lesből támadó ruhaszárító kötél neki is gúnyosan sziszegett a fülébe. Kéményseprés, pucolás, kotrás és kormozás megszűnt, megszűnt. Az apróbb áldozatokkal nem vacakolt ennyit, tucatjával fogdosta őket össze, és az eső csatorna könyök csövébe hurcolta. Picúr megborzongott, és remegő hangon megkérdezte. Mi aprók vagyunk, vagy nagyobbak? Pompom elgondolkodott, majd így felelt. Ketten biztosan nagyobbak vagyunk. Éppen ezért soha se váljunk el. Legjobb lenne még a kukát is hozzánk kötözni. Felnyomta a kuka fedelét, és tűnődve méregette, hogy mekkorák is lennének összekötözve. Majd felnézett, és éles hangon rikkantott. Jön! Itt jön fedezékbe! Gyorsan lebújtak, csak a fedél résén leselkedtek kifelé. Látták, hogy lesből támadó ruhaszárító kötél, félelmetesen tekeredve meg suhogva, egy csapat verebet kerülget. Gúnyosan ezt sziszegte. Itt vagytok, sokan vagytok, de hiába vagytok sokan, mindnyájótokat elkaplak. Azzal sok apró hurkot csinált, és elkapta a verebeket, minden hurokban csipogott egy. Ugye mondtam, sziszegte, ez jó kis sorozat volt. Majd betuszkolta a verebeket a csatorna nyílásba alul. Befelé, befelé, csipogó banda! A verebek betódultak, de szerencsére a csatornát elfelejtették bedugaszolni, felül kijóvakodtak, és fejüket behúzva leselkedtek. Csendben kuksoltak, várták, hogy múljon a vész. Picúr nem bírta tovább nézni. Mérgesen kifakadt. Ezt nem tűrhetjük tovább. Valamit csinálni kell. Garázd a huligán! Bántja a kisebbeket. Gyere, felhívjuk a tűzoltókat. Miért a tűzoltókat? Kérdezte Pompom, ahogy futottak a telefonfülkéhez. Azért, mert ez itt egy elemi csapás, válaszolta Picúr. A telefonfülkében óvatosan a padlóra kuporodtak, s felhívták a tűzoltókat. Haló, jöjjenek ide gyorsan egy nagy létrával, meg fecskendővel, meg egy nagy csipesszel!
2: Hol a tűz? Mekkora a tűz?
0: Kérdezte egy borizű hang. Tűz nincsen szerencsére. Lesből támadó, ruhaszárító kötelet kell elkapni, vagyis elemi csapásról van szó! Suttogta Picúr a telefonkagylóba.
2: Értettük, megyünk, világos!
0: Kurjantotta a borizű hang.
2: Várjatok meg, és senki sem moccanjon, nehogy eltapossátok a nyomokat!
0: A tűzoltók egy szempillantás alatt kiértek, nagy csilingeléssel megálltak. A főcsővezető lekiáltott Picúrnak.
2: Te hívtál? Hol az elemi csapás?
0: Picúr kidugta a fejét óvatosan a telefonfülkéből, persze Pompommal együtt, és ketten suttogták a főcsővezetőnek. Ott van az elemi csapás, ott arra! A sarokra mutattak, ahol lesből támadó ruhaszárító kötél csimpaszkodott az ereszt csatornán, és gúnyosan

0: Unyosan sziszegett. Tűz volt, húg, spriccelő vitézek, húsvéti locsolók, gyertek csak, gyertek csak! A tűzoltók rohamra indultak, vagyis keményen megmarkolták a főcsövet, és nagy csilingelve a csatornához irányították az autót. Picurék a telefonfülkéből nézték az elcsípést. Pompom befogta a szemét, és így kiáltott fel. Jaj, jaj, elkapta a tűzoltókat! Én azt hiszem, itt a vég. Picúr is látta, hogy lesből támadó ruhaszállító kötél suhant egyet jobbra, kanyarodott egyet balra, tekeredett egyet előre, és a tűzoltó gúzsba kötve görnyedeztek az autó tetején. De Picúr nem csüggett. Nem esett kétségbe, sőt, vidáman kiáltott, mert még valami mást is látott. Itt a vég, és Gombóc Artúr is itt van, integessünk neki. Ahó! Ahó, erre! Ide! Gombóc Artúr észrevette az integetőket, arra kanyarodott, s derűsen rájuk köszönt.
1: Sziasztok! Nincs véletlenül egy ruhaszállító köteletek. Kimostam minden, és nincs mire teregetni.
0: Ott, mutogattak neki. Ott van egy, az jó lesz, de vigyázz, mert nagyon veszélyes. Gombóc Artúr odaballagott a tűzoltókhoz.
1: Haló, odafönt! Ide küldtek egy ruhaszállító kötélért.
0: Egy nagy bajuszú tűzoltó nyögdécselve lekiáltott a kocsi tetejéről.
2: Ez jó lesz. Nem baj, hogy össze van tekeredve? Nem baj, hogy moccani sem tudunk tőle? Nem baj, hogy majd összetöri a csontunkat?
1: Nem baj,
0: mondta nyugodtan Gombóc Artúr, s letekerte a kötelet a tűzoltókról. De nem csak, hogy letekerte, hanem szépen össze is hajtogatta, majd a karjára fűzte.
3: Na, végre egy szakember!
0: Sziszegte lesből támadó ruhaszállító kötél.
3: De aztán jó irányba feszíts ki.
1: Nyugi, hosszú,
0: intett Gombóc Artúr.
1: Észak-déli irány, jó lesz!
3: Jó, csak ne járjanak arra a macskák, a kutyák, a kéményseprők, meg a postások. Végre egy kis nyugalom. Már úgy is untam a lesből támadást. Micsoda strapa van.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.